Je skorce rýmat chyseče, je včiš ta scén, je včiš ta scén, je včiš ta scény majsteri. Noric bacu